Fejászófci, mondta Vajszínok, kihene vésztem a goma. Négy jóon, négy jóon, négy jóon. Ég tófci, kautna mahoma. Hát simona, ega nekamona. Ég vanma, ég imi gószia, ég oma. Vászkamtik, vászkamtik. Kaké, kamionágon.